0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között, a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 1,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott: a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelent az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A helyi egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 ezerre becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Franciaországban is hasonló a helyzet. Ott az áldozatok 85%-a 65 évnél idősebb volt. Az egészségügyi világszervezet szerint az ilyen hőhullámok visszatérő válsághelyzetek és az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord.

0: Esten 37,5 fokot mértek, ez 0,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igazna, akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használtcikk kereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
2: Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a magyar értemrend nagy keresztjét vehette át. István király az örökké valóság felé nyitott távlatban látta népe helyét, mondta Mohos Gábor, Esztergom budapesti segédpüspök Budapesten, a Szent István napon tartott ünnepi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép 1000 év alatt sem veszítette el hitét, a Szent István bazilika plébánosa arról is beszélt, hogy az Istenben hívő ember élete nem lehet céltalan, mert hiszi, hogy Isten nem átmeneti időre alkotta, hanem halhatatlan lelket kapott. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidék

0: A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Megdőlt a fővárosi melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek. Ez 1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord. Visszatér a hőség, de főleg az ország északi, északnyugati felén lehetnek záporok vagy heves zivatarok. A Dunántúlon felhőszakadás sem kizárt. A Tiszától nyugatra erős széllökésekre kell számítanunk. Napközben 32-39 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Hétvégére enyhül a forróság. Szombaton 33, vasárnap 32 fokig melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: FM. Mellette szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bácz papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
2: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: Baka András köztársasági elnök mondott beszédet este az ünnepi fényfestés, tűzijáték és drónshow előtt. Az államfő a közmédia tájékoztató szerepének és hitelességének fontosságáról beszélt. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a paksi atomerőmű működőképessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét, és a dunai építkezésnek köszönhetően elérték, hogy nem kellett lekapcsolni a paksi atomerőművet. Levélben köszöntötte a magyarokat az ukrán elnök augusztus 20-a alkalmából. Az Ukrajna-Magyarországi Nagykövetségének közösségi oldalán megjelent levélben egyebek mellett azt írja: a két népet, a jó szomszédi kapcsolatok, a kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem köti össze. Volodymyr Zelenszkij emellett megköszönte hazánknak a humanitárius segélynyújtást, valamint hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat, úgy fogalmazott: a kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta: a politikai folytonosságnál mára fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták: a döntés a párt tervezett átalakításának része. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Megnyílt a hortobágyi hídi vásár. A tavainál több árussal és hosszabban, 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Trio FM hallgatóit, 7 óra múlt pár percen a stúdióban Pálinkás Zsolt. Augusztus 21-e van, és a tegnapi nemzeti ünnep után ma hivatalos munkaszüneti nappal folytatódik a hét. Csendesebben, nyugodtabban indul ez a reggel a megszokott péntekekhez képest. Sokan vannak, akik most még pihenhetnek, kihasználhatják a 4 napos hosszú hétvégét. Természetesen szép számmal vannak olyanok is, akik ma is felvették a munkát. Hozzájuk csatlakozom én is. Bárhogy is alakul a napjuk, a következő 5 óra.

órában itt leszek önökkel a stúdióból, végigkísérem majd a délőtöt jobb-nájobb zenékkel, friss információkkal és a legfontosabb tudnivalókkal innen helyből, Jászberényből, Jászságból. Vágjunk is bele a mai összeállításunkba a Shapeshifters dalával, ez a Back to Basic 2005-ből. Mint ez a dal is, néhány elfeledett régi nagy kedvenc majd szintén előkerül a repertoárból a délőtt során.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Tegnapi augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk után ma országszerte egy csendesen nyugodtabb reggel ébredtünk. Bízom benne, hogy mindenkinek jutott ideje a pihenésre, a kikapcsolódásra, a családra vagy a barátokra. Sokan vettek részt kenyérszenteléseken, helyi megemlékezéseken és különböző rendezvényeken itt a Jelságban. Egy ilyen négynapos hosszú hétvége mindig jó lehetőség arra, hogy kicsit megálljunk és a számunkra fontos dolgokra figyeljünk. Kíváncsi vagyok, hogy önöknél hogyan telt a tegnapi ünnepnap, merre jártak, milyen emlékezetes pillanatokat hozott az augusztus 20-a. Ha van egy jó élményük vagy érdekes történetük a tegnapi napról, írják meg nekem SMS-ben vagy Viberen a 3301-2277-es számon. Itt a Trión pedig folytatjuk Joe Dalával, ez az End of Beginning. Hamarosan hozom majd a mai, illetve a következő napokra vonatkozó időjárás előjelzést.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Most pedig nézzük meg, hogy milyen időre számíthatunk ma és a hosszú hétvége folytatásában itt a térségben. Pénteken igazi kánikulára készülhetünk, mindenhol számíthatunk hosszabb, röviden napos időszakokra, járságban, és késő estig sehol sem várható számottevő csapadék. A délnyugati szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet a 22 fokos reggeli értékek után délutánra 34 fok körül alakul. Szombaton az ország nagy részén marad a sok napsütés, de a megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor vagy zivatar is kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé megerősödik, holnap hajnalban 20 fokig hűl a levegő, napközben pedig 29 fokos csúcsértéket méretünk a térségben. Vasárnap kevés felhő és sok napsütés vár ránk, számottevő csapadék nélkül. Az északi északnyugati szelet többfelé kísérték élénk lökések, a 18 fokos reggelt követően délután 28 fokig húzik majd fel a hőmérő higanyszála. Hétfőn szintén a napsütésé lesz a főszerep, legfeljebb kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Az északi északnyugati szél többfelé élénk marad, a reggeli felfrissülés után napközben 26 és 31 fok közötti melegre számíthatunk itt a járságban.
1: Amikor

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
3: Igen.
4: A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leap Motor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Trio FM.
8: Ez a Trio FM.
7: Trio FM. Melletted szól.

0: Folytatjuk a legfontosabb közlekedési információkkal. A 3-as főúton 60 térségében a 60-as kilométernél gázközműépítési munkátok zajlanak, emiatt mindkét irányban félpályás lezárásra és lassabb haladásra számíthatnak. A 32-28-as úton Jászapáti és Jászszent András között útfelújítás miatt útszűkület nehezíti a közlekedést a jobb oldalon. Szintén munkavégzés folyik a 31-08-as összekötő úton, Szent Mártonkától és Pusztamonostól között Szent Lőrinckátán a Dózsa-György utcai szakaszon, ahol kábelépítés miatt van érvényben útszűkület mindkét irányban. Kérem vezessenek fokozott figyelemmel, türelemmel.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Ez a Trio FM Jazzberényből mindjárt 8 óra, ami azt jelenti, hogy érkeznek a legfrissebb hírek itt a 97 héten. Majd visszatérünk a Jászság kedvenceivel 8 után. Itt lesz majd a belga nemez lovas Last Frequencies, az amerikai Ellie Dewey és az X-Ambassadors közös szerzeményével, a Back to You-val. A felvétel még 2022. decemberében jelent meg az Epic Records gondozásában, és a producer All Stand Together című harmadik nagylemezének egyik legsikeresebb felvétele. Ezzel a szuper dallal folytatjuk, tehát 8 után néhány perccel, mi meg kis ízelítő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
4: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
8: A Trio FM hírei.
9: Változékony időjárásra számíthatunk. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta az országgyűlés elnöke. Megnyílt az Országház a nagy közönség előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Köszönetet mondott a vízügyeseknek a Paksi Atomerőmű működőképessége érdekében végzett munkájukért a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy sikerült rövid idő alatt megemelni a Duna vízszintjét. A kormányfő a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a Paksi Atomerőmű várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Bulgária csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A kozlodói erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének a teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Mostantól nem valami ellen, hanem valamiért kell küzdeni, mondta Forsthoffer Ágnes a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Az országgyűlés elnöke szerint a kampányban a felmutatott erő most társadalomformáló erővé válhat. Úgy fogalmazott, a kormányra kerüléssel a cselekvés módja megváltozott, de a jövőkép nem. A változáshoz azonban időre és kitartó munkára van szükség. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakítása.

0: is várják a látogatókat. Viharkárok miatt riasztották a tűzoltókat Komárom-Esztergom vármegyében. A katasztrófa védelem közlése szerint Tatabányán személygépkocsira és az útra dőlt két nagy fa. Emellett a 13-as és a 117-es főútra is fák dőltek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 8 óra múlt pár perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Trio FM Jászberényből, én Pálinkás Zsolt vagyok, kellemes reggelt kívánok mindenkinek, azoknak is, akik még csak most kapcsolódnak be a műsorba. Ma is délig rádiózhatunk együtt, viszont érdemes áttekintenünk a mai nap működési rendjét, hiszen hivatalos pihenőnap lévén a hivatalok, a kormányablakok és a legtöbb intézmény a mai napon zárva tart. A boltok és a nagyobb áruházak viszont kinyitottak, a megszokott pénteki rendszerint fogadják a vásárlókat. A gyógyszertárak többsége a munkanap áthelyezés miatt ma a szombati nyitvatartást veszi alapul. A legtovább nyitvatartó patikait Jászberényben a Nagykátai úti patika plusz, ők este 8 óráig várják a vásárlókat. A posták közül ma csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként eleve nyitva vannak. Ha a hétvégi teendőket intézik, akkor érdemes még délőtt útnak indulni. Itt a Trió, pedig kísérem önöket sok-sok jó zenével. Itt van Agnes Dala, Release Me.

Ez a Trio FM Jászberényből. Most pedig tekintsük át a fontosabb évfordulókat és születésnapokat a mai naphoz, augusztus 21-éhez kapcsolódóan. 96 éve, 1930-ban született Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikus karikaturista, a nemzet művésze, akinek a felejthetetlen figuráit, a pompom meséit, a nagy hóhorgászt generációk zárták szívükbe. 118 évvel ezelőtt, 1980-ban látta meg a napvilágot Feleki Kamil Kossuth-díjas színművész, a magyar színjátszás és operettjátszás meghatározó egyénisége, az Állami Áruház és az Úremisten című filmek legendás szereplője. 88 éve született Kenny Rogers, amerikai énekes és színész, aki több mint 100 millió eladott lemezével minden idők egyik legsikeresebb zenei előadója lett.

Ez a Trio FM jászberényből most érik a legfinomabb, legédesebb paradicsom, amit nem csak az íze miatt érdemes minél gyakrabban tányérra tennünk, hanem azért is, mert igazi vitaminbomba a szervezetünknek. Bőségesen tartalmaz C és A vitamin, káliumot, valamint egy likopin nevű erős antioxidánst. Ez az anyag hatékonyan védi a sejteket a károsodástól, és a jó hír az, hogy főzve vagy sütve még jobban felszívódik a testünkben. A paradicsom rendszeres fogyasztása óvja a szívünket, jót tesz az ereknek, segíti az emésztést, a magas víztartalma miatt pedig jól hidratál is. Kifejezetten jó választás, akkor is, ha valaki a vonalaira figyel, hiszen a kalóriatartalma rendkívül alacsony. Egyedül azoknak érdemes egy kicsit óvatosabbnak lenniük, akik hajlamosak a gyomorégésre vagy refluxra, mert a paradicsom természetes savtartalma náluk panaszokat válthat ki.

Ez a Trio FM Ezbereimből egy komoly dologra hívom fel figyelmüket, fontos szabályokra figyelmeztetnek a szakértők a fizetés nélküli szabadság igénylésekor. A kieső időszak ugyanis az egészségbiztosítást és a későbbi nyugdíjat is közvetlenül érinti. Ha valaki magáncélból, például utazás vagy tanulmányok miatt vesz ki fizetés nélküli szabadságot, a munkaviszonya ugyan megmarad, de a társadalom biztosítása szünetel. Ebben az esetben a dolgozónak magának kell bejelentkeznie a NAV-nál, és saját zsebből kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, amely havonta 12.300 forint, vagy napi 410 forint. Nem kell külön fizetniük viszont azoknak, akik törvényben rögzített okból, például kisgyermek gondozása vagy önkéntes tartalékos katonai szolgálat miatt vannak távol. A fizetés nélküli időszak a nyugdíj számításból is kiesik, nem számít bele a szolgálati időbe, a 0 forintos kereset pedig csökkenti a későbbi ellátás összegét. Ezt kizárólag úgy lehet elkerülni, ha az érintett külön megállapodást köt, és maga fizeti meg a nyugdíjjárulékot az adott időszakra. Ha önöknél esetleg ilyen helyzet áll elő, akkor erre mindenképpen érdemes figyelni.

0: 1984-ből szólt egy igazi retro kedvenc a KFT együttestől, ez volt az Afrika. Hamarosan 9 óra, itt nálunk a 97 héten a legfontosabb információkkal megyünk tovább, majd Bruno Mars-tól hozok egy dalt a következő 60 percünk nyitányaként.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
5: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
7: Ez volt a reklám.
8: Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választásokra való felkészülés. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta: a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták: a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Földcsúszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengés több déli régióban és a fővárosban, Limában is érezték. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. A délkeleti országrészben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számítani lehet. Napközben 32-39 fok várható, késő este 20-30 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

A Trio FM-et hallgatják, 9 óra múlt pár perc a stúdióban, továbbra is Pálinka Zsolt. Folytatjuk tovább az ünnepeltjeinkkel, hiszen ma augusztus 21-én a Sámuelek és a Hajnák ünnepik a névnapjukat. A Sámuel héber eredetű név azt jelenti, hogy Isten meghallgatott. A Hajna nevet pedig Vörös Marti Mihály alkotta meg, jelentése hajnal. A Hajnák és a Sámuelek mellett ma ünneplik még a névnapjukat az Erikák, a Franciskák, de köszöntetjük még Eleonóra, Samu és Maximilián nevet viselő ismerőseinket is. Isten éltesse minden nyukat!

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Szigorú szabályozást vezet be az Európai Unió a VPN szolgáltatások piacán. Ezek a virtuális magánhálózatok biztonságosabbá teszik az internetezést az adatforgalom titkosításával, és lehetővé teszik a máshol nem elérhető tartalmak elérését is. A piacon tapasztalható visszaélések miatt az Európai Bizottság egy új hivatalos biztonsági szabványt hozott létre, amely szigorú kiberbiztonsági követelményeket ír elő minden Európában forgalmazott VPN-re. A cél az, hogy ne csak a reklámok alapján lehessen eldönteni, mennyire megbízható egy szolgáltatás. A szabályok kidolgozásában olyan nagy iparági szereplők vettek részt, mint a Google, a Cisco, a NordVPN és a Surfshark. A szolgáltatóknak szeptembertől jelentési kötelezettségük lesz az uniós szervek felé, a digitális termékekre vonatkozó előírások teljes körű betartása pedig 2027 végére válik majd kötelezővé.

Ez a Trio FM játszberényből az iskolakezdés közelettével sok családban felmerül a kérdés, laptopot vagy táblagépet érdemes választani a diáknak a következő tanévre. A hagyományos laptop mellett szól a stabil asztali operációs rendszer, a kényelmes fizikai billentyűzet és a sokoldalú fájlkezelés. A mérnöki, informatikai vagy pénzügyi szakokon használt szoftverek, a komolyabb táblázatok és a több tízezer karakteres dolgozatok megírása szinte megköveteli a hordozható számítógép használatát, hátránya viszont, hogy nehezebb cipelni az ingázás során. A táblagép legnagyobb előnye a kiváló hordozhatóság, a hosszú üzemidő és a digitális tollal történő közvetlen jegyzetelés. Az előadási anyagokra, a digitális tankönyvekre azonnal rá lehet írni vagy rajzolni, ami különösen a jogi, orvosi vagy bölcsészettudományi tanulmányok során jelent nagy segítséget. Ugyanakkor az érintő kijelzős rendszerek fájlkezelése kötöttebb, az irodai programok gyakran korlátozottabbak, a használathoz szükséges toll vagy billentyűzetes tokára pedig könnyen megközelítheti egy középkategóriás laptop költségét. Vásárlás előtt érdemes tehát mérlegelni, hogy a képzés inkább a precíz szoftveres munkát és a hosszú gépelést kívánja meg, vagy a könnyű hordozhatóságot és a gyors, kézírásos jegyzetelést részesíti előnyben.

0: 10:50 itt a Trio FM-en, most a legfontosabb helyinformáció következnek, már át is adom a stúdiót Kisnémetnék Király Évának.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa-György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670-223-9191-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzeria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
4: Szeretnék egy városi autót.
5: Igen?
4: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
5: Igen, igen.
4: Elektromos, belefér?
5: Igen.
4: És legyen rajta napfénytető is. Légy.
5: Igen.
4: Tudsz valami jót?
5: Igen.
6: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
4: Igen.
6: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
7: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnék Király Éva. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút 1-es részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
11: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
10: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
11: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
10: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében esetében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu Program és a Versenyképes Járások Program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
11: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzonak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen a államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
10: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jásznagykunszolnak hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország 4 legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszarun. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Jó FM. A jászság ritmusa.
1: A jászság ritmusa.

0: Then show the world a burning light that never shines so bright.
1: Ez a Trio FM Jazzbrainből ismét visszatérése készül a 2000-es évek elejének ikonikus közösségi oldala, MySpace. A platform tulajdonosai Tim és Chris Vanderhoek megerősítették, hogy újraindítanák az oldalt, a középpontba pedig a zenét, az alkotókat és a valódi közösségeket állítanák. A tervek szerint az új MySpace szakítana a mai közösségi oldalak bonyolult ajánlórendszereivel, nem algoritmusok által vezérelt hírfolyamot kapnának a felhasználók, hanem időrendi megjelenést és nagyobb kontrollt a saját felületük felett. A 2003-ban indult oldal 2005-re már több mint 22 millió felhasználóval működött, ám a Facebook térnyerése után háttérbe szorult, és a későbbi 2011 zenei újraindítási kísérlet sem hozott tartós áttörést. A tulajdonosok szerint viszont a mostani, algoritmusoktól fáradt digitális környezetben ismét lehet keresni valója egy átláthatóbb, hagyományosabb közösségi platformnak.

óra már is, folytatjuk a legfontosabb információkkal. A péntek délőttünkben pedig itt lesz Katy Perry és Lágere, indítunk majd 10 után a Hot & Cold című sikerrel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
3: frissautó.hu.
4: Minden, ami az autódhoz kell.
3: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
4: csajos cuccok.
3: Mindened az autód.
4: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
3: frissautó.hu. Itt vagy már.
4: Motorosoknak is.
5: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé. Aki szeret, az etet.
5: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
8: Ez volt a reklám.
9: Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választás. Való felkészülés. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Földcsúszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengés több déli régióban és a fővárosban, Limában is érezték. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
9: A délkeleti országrészben sok lesz a napsütés, míg az északi és nyugati tájakon beborul az ég, és több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarokra, jégesőre és felhőszakadásra is számít a felhő.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből 10 óra múlt javában benne vagyunk a péntek délelőttben. Hamarosan megnézzük, hogy milyen apró változtatásokkal tartatjuk magasan az energiaszintünket a rohanó hétköznapokon. Szó lesz a jól megválasztott reggeli szerepéről, az előretervezésről és a megfelelő folyadékpótlásról is. Tartsanak velünk továbbra is itt a 97 héten. A zenei listánkról pedig szól Kevin Harris-nál gere. Ez a How Deep Is Your Love.

Ez a Trio FM jelzben, amiből a mesterséges intelligencia átalakítja a munkaerőpiacot, új állásokat hoz létre, de több hagyományos szakmában már csökkenti a keresletet. Egy friss brit felmérés szerint a megkérdezett vállalatok több mint fele számolt be arról, hogy az új technológia munkahelyteremtést eredményezett náluk. A cégek negyede kifejezetten keresi a mesterséges intelligenciához értő jelölteket, ötödük pedig már teljesen új, erre épülő pozíciókat hozott létre. A folyamatnak azonban árnyoldala is van, a technológiának leginkább kitett munkakörökben, például a szoftverfejlesztőknél vagy tanácsadóknál 2022 óta folyamatosan csökken az álláshirdetések száma. A szakértők szerint a cégek hatékonysága ugyan nő, de a toborzás iránya érezhetően eltolódik. A vállalkozások elsősorban a digitális kompetenciákkal rendelkező tapasztalt szakembereket keresik, és egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a meglévő dolgozók átképzésére is.

0: Folytatjuk a legfontosabb közlekedési információkkal. A 3-as főúton 60 térségében a 60-as kilométernél gázközműépítési munkátok zajlanak, emiatt mindkét irányban félpályás lezárásra és lassabb haladásra számíthatnak. A 32-28-as úton Jászapáti és Jászszent András között útfelújítás miatt útszűkület nehezíti a közlekedést a jobb oldalon. Szintén munkavégzés folyik a 31-08-as összekötő úton, Szent Mártonkától és Pusztamonostól között Szent Lőrinckátán a Dózsa-György utcai szakaszon, ahol kábelépítés miatt van érvényben útszűkület mindkét irányban. Kérem vezessenek fokozott figyelemmel, türelemmel.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: van a type. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Eladnál ingatlanát, vagy vásárolni szeretne? Korrektotthon.hu, ahol a döntésből megoldás születik. Már 6 éve segítjük ügyfeleinket korrekt, emberközeli hozzáállással az otthonteremtésben. Legyen szó adásvételről, bérbeadásról, hitelügyintézésről, csokról vagy babaváró hitelről. Mi vagyunk a híd, az eladó és a vevő között. Megbízható háttérrel, bizonyított referenciákkal, szívvel, lélekkel. Korrektotthon.hu, ahol minden egy helyen elérhető. A legjobb megoldás csak egy döntésre van öntől. Forduljon bizalommal szakértő csapatunkhoz. Előzetes időpont egyeztetés céljából keresse honlapunkon telefonos elérhetőségeinket. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda Jászberényben, otthonteremtés szívvel, lélekkel.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszaron. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
7: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
6: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
7: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
6: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre. a Magyar Falu Program és a Versenyképes Járások Program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
7: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egyben biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy a majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak legnagyobb problémája a működési területen van a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
6: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jásznagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

a Trio FM Jászberényből fontos felhívást adok a jászberényi kutya tulajdonosoknak. Augusztus 31-e és szeptember 7-e között tartják az idei kötelező eboltást és férekhajtást a városban a 3 hónapnál idősebb kutyák számára. Az oltás díja 8000 forint kutyánként, a kötelező férekhajtás pedig 10 testsúlykilogrammonként 200 forintba kerül. Kérik a gazdákat, hogy a kisállt egészségügyi könyvét mindenképpen vigyék magukkal a helyszínekre. A védőoltás beadatása évente egyszer kötelező, az elmaradása bírságot von maga után. A szakemberek több jászberényi helyszínen és időpontban is várják a kutyákat, a pótoltást pedig szeptember 12-én szombaton délután tartják majd. A pontos menetrendről és a helyszínekről a jászberény.hu oldalon találnak részletes tájékoztatást.

Ez a Trio FM, a Jelság rádióján rohanó hétköznapokon gyakran kevés tér jut a tudatos táplálkozásra, pedig a szervezetnek éppen a pörgős időszakokban van a legnagyobb szüksége a megfelelő energiára. A szakértők szerint a nap sikerét nagyrészt már a reggeli eldönti, a kihagyott vagy sietőbe kapott falatok helyett a fehérjében és rostban gazdag ételek, mint a tojás, a joghurt vagy a teljes kiöllésű gabonák biztosítanak tartós tehetségérzetet és egyenletes energiaszintet délelőtt. Sokat segíthet az előre tervezés is, ha a hétvégén vagy a szabadnapokon előre elkészítünk néhány adag ételt, a legsűrűbb napokon sem kényszerülünk rá, hogy útközben kapkodva válasszunk gyors ételeket. Emellett az izmok és a szervezet megfelelő működéséhez elengedhetetlen a rendszeres fehérjebevitel hússal, hallal, tejtermékekkel vagy hűesekkel. És ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról sem, hiszen a vízhiány hamar fáradtsághoz és tompasághoz vezet. Egy kéznél lévő kulacs segít észben tartani a divást, a munka vagy éppen az ügyintézés közben is. A lényeg nem a bonyolult diéta, hanem a fenntartató mindennapi odafigyelés.

0: Másodperceken belül 11 óra a legfontosabb hírekkel megyünk tovább itt a Trio FM péntek délőttjében, még a következő 60 percben együtt rádióztatunk, számítok figyelmükre. Offenbach és Norba Jean közös dala, az Overdrive már itt van bekészítve, ez érkezik rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanuló sarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyel az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
4: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Változékony időjárásra számíthatunk, ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Ismét országjárásra indul a miniszterelnök. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Ismét országjárásra indul Magyar Péter, aki 15 vidéki városban, végül pedig Budapesten tart fórumot. A miniszterelnök mellett több kormánytag is országjárásra indul a következő hetekben. Magyar Péter a Tisza-szigetek budapesti találkozóján bejelentette azt is, hogy a pártnak járó állami támogatásból 200 millió forinttal segítik a közösség működését. A miniszterelnök szerint a Tisza-szigetek feladata lesz egyebek mellett a társadalmi kontroll erősítése és az önkormányzati választás. Sokra való felkészülés. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, korábbi közlekedési és beruházási miniszter. A politikus Facebook oldalán azt írta, a politikai folytonosságnál már a fontosabb lett a Fidesz megújítása, távozásával pedig ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció. Azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma és holnap 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg Peru középső területeit csütörtökön. A 6,7-es erősségű földmozgásban ketten megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Földcsúszamlásokat és sziklaomlásokat is jelentettek. A földrengés több déli régióban és a fővárosban, Limában is érezték. Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel

11 óra múlt, kellemes délőtöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál továbbra is Pálinkás Zsolt. Hamarosan megnézzük majd a következő napok, hetek milyen kikapcsolódási lehetőségeket tartogatnak számunkra. Közben pedig szólnak a kedvencek Jessie G és Ariana Grande, valamint Latto és Luke Kala közös felvétel csendül fel a következő percek zenei kínálatából.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM Jászberényből. Most pedig szemezgetünk a következő napok és hetek legfontosabb térségi programjai közül. Először Jászpénzről látogatunk, ahol augusztus 25-én kedden délelőtt 10 órától nyári bútorfestés alkotó műhely indul a Rimóci kastélyban a Szent Család téren. A foglalkozást Hutkai Tíme, a bútorfestő népi tárgyalkotóiparművész vezeti. A résztvevők megismerkedhetnek a népi bútorfestés alapjaival, az ecsetkezeléssel, a festékekkel és saját kezűleg készíthetnek egy 30x30 cm-es díszített kazettát. A részvétel további feltételeit megtalálják a Jászpénzaruj Petőfi Sándor Művelődési Ház Facebook oldalán. Jövő héten szombaton, augusztus 29-én újra zenével telik meg Jászberény belvárosa a második nyárzáró utcazene fesztiválon. Délután 4 órától közel 20 előadó és zenekar lép fel a város különböző pontjain. A közönség délután 4 órától hallatja többek között a jársági cigányzenekart, a szívtiprókat, a füstös kocsma blues-t, a hetet hét duót, a PR blues kombót, színpadra lép majd a Csak egy hang, a Blues Fathers, a Big Cheese, a Retrokmánia, a Terápia, valamint a CTDZ Alternroll is. A legkisebbeket délután Zeneói várja, és különleges hangszeres fellépőkkel, akusztikus műsorokkal is találkoztatnak a belvárosban sétálók. Délután fél 5-től egészen este 8-ig szavazni is lehet a kedvenc produkciókra a Konzerveparkban lévő információs sátornál, este 8 órától pedig közös örömzenéléssel zárul majd a rendezvény. Szeptember 5-én szombaton délután 3 órakor látványos sportesemény érkezik ide Jászberénybe. A Szent Háromság téren a Lehel Vezér gimnázium előtt rendezik meg a Steel Timber Sports nemzeti bajnokságot, ahol az ország legjobb fakitermelő sportolói mérik össze erejüket és technikai tudásukat motorfűrészes és fejszés versenyszámokban. A komoly zenekedvelőit pedig szeptember 14-én hétfőn délután 5 órára várják a Jászberényi Nagy Templomba. Az Ars Sacra Fesztivál keretében Réz Lóránt ad ingyenes orgona hangversenyt. A hangversenyen Gabrieli, Bakfark Bálint, Vivaldi és Monteverdi művei csendülnek fel, ütőhangszereken közreműködik majd Harnyos Zsolt. Két remek szeptemberi programra hívom fel figyelmüket Jászárok szállásról, ahol a hagyományőrzés és a sport szerelmese is megtalálják majd a számításaikat. Szeptember 5-én szombaton délután nyitott porta rendezvényt tartanak a Jászházban, a Széchenyi út 31 szám alatt. 14 órától helyi termékek vására nyílik, valamint sor kerül a legszebb konyhakertek helyi versenyének és a Tiszta udvar rendesház programnak az eredményhirdetésére. Fél 4-től a Rozmarin népdalkör és a Déli báb népzenei műhely lép majd színpadra, 16 órától pedig nótázás kezdődik Guba Józsival, amit kemencés hamuban sült bogácsa készítése és kóstolója kísér. A belépés ingyenes, a tájház gyűjteményen egész délután díjmentesen tekintető meg. Rossz idő esetén a programokat a Petőfi Művelődési Házban rendezik meg. Másnap szeptember 6-án vasárnap a mozgásé lesz a főszerep Jászárok szálláson. Délelőtt 10 órakor rajtól a Fut Árok Petró Géza emlékverseny. A sportolók 3300 méteres és 6600 méteres távokon indulhatnak profi, csípes időméréssel. A szervezők egyéni kategóriákban az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztályt várnak. Emellett lesz osztályok közötti verseny, kéklámpás futam, családi futás és négyfős csapatverseny is. Nevezni pedig a korido.hu oldalon lehet, további részletekről pedig az esemény közösségi oldalán tájékozódhatnak. Kellemes időtöltést kívánok a programokhoz, bármelyik részesik majd a választásuk.
0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.

0: Folytatjuk a legfontosabb közlekedési információkkal. A 3-as főúton 60 térségében a 60-as kilométernél gázközműépítési munkátok zajlanak, emiatt mindkét irányban félpályás lezárásra és lassabb haladásra számíthatnak. A 32-28-as úton Jászapáti és Jászszent András között útfelújítás miatt útszűkület nehezíti a közlekedést a jobb oldalon. Szintén munkavégzés folyik a 31-08-as összekötő úton, Szent Mártonkától és Pusztamonostól között Szent Lőrinckátán a Dózsa-György utcai szakaszon, ahol kábelépítés miatt van érvényben útszűkület mindkét irányban. Kérem vezessenek fokozott figyelemmel, türelemmel.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
2: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
1: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
2: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
2: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
1: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági Manager Klub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A Jászkunság napraforgó táblái az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap Csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jász-Nagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jász-Kunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a Jász-Kunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszarun. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótéren betételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban.
0: Mellette szól.
3: Trio FM.
0: Trio FM.

Ez a Trio FM Jászberényből folytatjuk a friss pollen jelentéssel. Fokozódik a parlagfű szezon. A pollen koncentráció országszerte elérte a tüneteket kiváltó közepes szintet. A szeles idő miatt a következő napokban további emelkedés várható, így egyre több felé érhet el a magas koncentrációt. Szintén közepes mennyiségben van jelen a levegőben a csalánfélék, a kenderfélék és az üröm pollenje, valamint a kültéri gombák közül az alternaira spóra száma is ebben a tartományban mozog. Alacsony koncentrációban a pázsitfűfélék, a libatoffélék, a lórom és a házspollenjével találkoztatunk, míg az útifű jelenléte minimális.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM Jászberényből sporttal folytatjuk. Kezdődik a munka a JK első felnőtt kosárlabda csapatánál. A játékosok már egy hete elkezdték a felkészülést a 2026-27-es szezonra. Örömteli hír, hogy a visszatérő kerettagok kiváló formában érkeztek, és többen is büszkélkedhetnek azzal, hogy a nyáron a 3x3-as magyar válogatott különböző korosztályaiban képviselték hazánkat. A csapat óriási motivációval várja az idényt, a munka azonban most fordul igazán élesbe, Szarvas Gábor vezetőedző irányításával. A következő hetekben a fizikai és taktikai tréningek mellett a csapategység erősítése lesz a fő cél. A felkészülés részeként szombaton, augusztus 22-én délután 5 órakor Sopronba utazik majd a csapat, ahol az NBA 1/1 Sopron KC ellen vívja első felkészülési mérkőzését. Pontos tudnivaló a szurkolók számára, hogy a találkozót zárt kapuk mögött rendezik, így a helyszínről ezúttal nem lehet szurkolni, de a csapat a mérkőzés után rögtön egy 5 napos intenzív edzőtáborba vonul, hogy tovább építse majd a játékát. Hajrá Jászberény, hajrá JKS!
0: Információk a jásság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen. Itt vagy.

0: lesz hamarosan Zsuposági a stúdióban. Ági Mária Bárban készülődik a délutáni műszakra. Már is megtudhatjuk tőle, mi mindennel várja önöket 14 órától. Szia, Ági!
1: Szia, Zsolt! Kettő után megnézünk majd egy csomó mindent a hallgatókkal. Persze a legjobb dalokra és a legnagyobb slágerekre helyezzük a hangsúlyt, de többek között beszélünk arról is, hogyan lehet átmenteni a nyaralás jó hatásait a hétköznapokba. Aztán a gyerekekről megosztott nyaralási fotók digitális lábnyomáról is szó lesz. Háromtól kiderül, valóban vissza lehet-e aludni hétvégén az egész heti alvás hiányt, utána pedig elkezdjük fokozatosan visszaállítani a gyerekek iskolai alvás ritmusát, mert te jó ég, már csak két hét van a suliig. Az utolsó órában pedig átrendezzük a hűtőt, végül pedig megfejtjük, miért ragad be néha egy-egy dal a fejünkbe, és hogyan lehet megszabadulni a dallamtappadástól. Kettőtől hatig itt vagyok, tartsanak velem!
0: Köszönjük szépen, egész szép délutánt, jó munkát kívánok neked, hallgatóinktól pedig búcsúzom, találkozunk majd szombat reggel 7 órától itt a 97.7 Trio FM-en. Addig is a legjobbakat mindenkinek, vigyázzanak magukra és hallgassák a Trio FM-et, hiszen tudják, a járság kedvencei nálunk szólnak. Pálinkás Zsoltán rádióztak, köszönöm szépen figyelmüket!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyel az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szervíz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
3: Készüljünk együtt az iskolára, augusztus 28-án pénteken, a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A Trio FM hírei.
8: Ma tetőzik a hőség. Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A fazekasság áll a középpontban, az idei mesterségek ünnepén a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András a tűzijáték előtti beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Ukrajna északkeleti régiói támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlensége 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Több helyről földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat jelentettek. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában, a múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Az anyagi kár mindkét országban több milliárd dollár. Ma tetőzik a hőség. Hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot, fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen. Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik irányéva. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszaron. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
10: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
9: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
10: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
9: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
10: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályára. pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egyben biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak legnagyobb problémája a működési területen van a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
9: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jász-Nagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgót termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rio FM mellette szól.

Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Műsorunk partnerei Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskolakezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
3: Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: Egy ország jövőjét nem csak a vezetők, hanem az erős, tartós intézmények teremtik meg, mondta ünnepi beszédében a köztársasági elnök. Baka András a tűzijáték előtti beszédében a közmédia szerepéről beszélt. Az államfő hangsúlyozta, olyan intézményeket kell építeni, amelyek nem a mindenkori hatalmat, hanem a polgárokat szolgálják. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légicsapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15 haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Több osztrák tartományban legkevesebb 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is büntették lopás miatt. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Erős földrengés rázta meg tegnap Peru középső részét. A 6,7-es erősségű földmozgásban 2 megsérültek, és csaknem 30 épület, köztük egészségügyi intézmények és egy iskola megrongálódott. Nyáron több pusztító földrengés sújtotta Dél-Amerikát. Június végén több mint 6000 ember vesztette életét Venezuelában. A múlt héten pedig Kolumbiában okozta csaknem 300 ember halálát egy 7,4-es erősségű földmozgás. Országszerte napos, fátyol felhős az idő. A legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenc. Ez a Trió délután. 97.7 Trió FM. Melletted szól. Everybody get up.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút 1-es részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
7: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
6: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
7: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
6: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
7: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva a pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni, Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzonak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy a majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen a államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
6: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jásznagykunszolnak hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszarun. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban.
5: Mellette szól.
8: Lock

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu. Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigye el az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
3: Műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében svéd tervezés. Ha a jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, G-Kulcs kulcsmásoló műhely, ahol mindig kulcskérdésekről van szó. Szelei úti használt cikkereskedés és szerviz. A használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Ádi büfé, aki szeret, az etet.
2: Készüljünk együtt az iskolára augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám.
5: Ma tetőzik a hőség, hétvégén kissé csökkenhet a nappali felmelegedés. Vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Részletek az időjárásról a hírek végén. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légi csapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozlodui erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát adja, körülbelül 120 megawattal mérsékli a 2 működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Ma van a terrorizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja. Az ENSZ közgyűlés 2017-ben határozott az emléknap megtartásáról, amelynek fő üzenete az emberi jogok védelme és a túlélők támogatása. A világszervezet 2006-ban terrorizmus ellenes globális stratégiát fogadott el, amelynek megvalósítása elsősorban a tagállamok feladata. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Az építési munkák várhatóan 2028-ban kezdődnek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán 2 személyautó ütközött Tata közelében. A 70-es kilométernél a külső sávon halad a forgalom. Országszerte napos fátyolfelhős az idő, a legtöbb napsütésre délkeleten számíthatunk. Északon és nyugaton ugyanakkor többször beborul az ég, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A Dunántúlon jégeső és felhőszakadás is lehet. A szél megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben általában 32-39, késő este 20-30 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM mellett szól.

97.7 Trio FM mellettet szól, és merős az érzés, amikor még három napja papucsban reggeliztünk, aztán úgy tűnik, mint a hónapok óta nem lett volna szabadság. A jó hír, hogy a nyaralás hatása nem feltétlenül tűnik el olyan gyorsan, mint korábban gondoltuk. Több kutatás alapján a pihenés valóban javíthatja a jóllétet, és különösen sokat számít, ha szabadság alatt fejben is elszakadunk a munkától, és mozgunk is. Hazatérve ezért nem a teljes nyaralást kell újra teremteni, elég lehet megtartani belőle valamicskét, az esti sétát, a hosszabb reggelit, a telefonmentes órát, vagy azt, hogy hétvégén tényleg nem nézzük meg a munkahelyi leveleket. Talán nem a szabadságot kell meghosszabbítani, hanem néhány jó szokást hazahozni. Az aha következik, és a Take on Me.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. A folytatásban a nyaralási fotókat veszük elő egy kicsit más szemszögből. Egy családi kép nekünk kedves emlék, a gyerekeknek viszont olyan digitális lábnyom része lehet, amelynek létrehozásáról ő maga még nem dönthetett. 3/4-kor megnézzük, mit érdemes végig gondolni, mielőtt újabb vakációs fotókat töltünk fel a közösségi oldalra. Előtte viszont a Györen-Györen érkezik és a Sunrise.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszaron. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
8: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
7: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
8: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
7: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
8: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egyben biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak legnagyobb problémája a működési területen van a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
7: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jásznagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet.
6: 97.7 Trio FM mellette szól. We'll be right back.

97.7 Trio FM melletted szól. Tengerpart, fagyi, medence, mosolygós gyerekek. Szinte adja magát, hogy menjen fel a kép a közösségi oldalra. A pszichológusok viszont egyre többet foglalkoznak az úgynevezett sharinggel, vagyis azzal, amikor a szülők rendszeresen osztanak meg információkat a gyerekükről az interneten. Nem az a tanulság, hogy többi egyetlen családi fotót se tegyünk közzé. Inkább nézzük meg, mi látszik rajta. Kell-e a pontos helyszín? Látható-e iskola? Sportegyesület neve vagy más azonosító? Muszáj-e nyilvánosra állítani? Nagyobb gyerekeknél pedig egy egyszerű kérdés is sokat számít. Kitehetem ezt rólad? Ami nekünk vicces vakációs emlék, neki néhány év múlva lehet, hogy már egyáltalán nem lesz az. Niki Jor és Daisy következik a Sunroof-fal.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Zárjuk az első óránkat a mai délutáni műszakban. Háromtól először az alvás egyik legmakacsabb mítoszát vesszük elő. Tényleg vissza lehet aludni hétvégén azt, amit hétfőtől péntekig elvesztettünk? Utána pedig már az iskola kezdés felé fordulunk, és megnézzük, hogyan érdemes visszaállítani a gyerekek nyári alvási ritmusát úgy, hogy szeptember 1-e ne egy biológiai sokként érkezzen számukra. Tame Impala következik majd a hírek után a Dracula-val.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Indítsuk stresszmentesen a tanévet! Augusztus 28-án pénteken minden az iskola kezdésről szól a Trio FM-en. Gyakorlati tanácsokkal, okos bevásárlólistával és inspiráló ötletekkel segítünk, hogy a felkészülés gördülékeny, a tanulósarok pedig igazán praktikus legyen. Ráadásul nem csak hasznos tippekkel, hanem értékes nyereményekkel is várjuk a hallgatókat. Játsszon velünk, és vigyél az ajándékok egyikét! Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
4: Műsorunk partnerei: Illatszerek üzletháza. Minden, ami kényelem. Bác papucsok és táskák széles választékban. Iskola kezdés a Sarok üzletházban. A 30 éves sütőház Kft. Kovászott szenvedély, minőség minden falatban. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász.
3: Készüljünk együtt az iskolára! Augusztus 28-án pénteken a Trio FM-en.
5: Ez volt a reklám.
6: Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légi csapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg, és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk, lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre az északi áramlat gázvezeték felrobbantóit. Tegnap ugyanis Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozlodui erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már 2 járatot találtak meg a lett hatóságok. Legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoznak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Ma még többfelé, főként a Dunántúlon lehet egy-egy heves zivatar, felhőszakadás, jégeső. Majd holnap túlnyomóan napos száraz idő lesz. A szél többfelé megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most.
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM melletted szól. Én Zsupas Ági vagyok, és folytassuk együtt a pénteki délutáni augusztus 21-ét a Sámuelek névnapján, meg a hosszú hétvégén. Ebben az órában alszunk egy nagyot, legalábbis elméletben. Először azt nézzük meg, hogyha egész héten 6 órákat alszunk, majd szombaton délig ki sem kelünk az ágyból, tényleg lenulláztuk-e az alvástartozásunkat. Az óra második felében pedig a családokra is gondolunk, még van idő az iskola kezdéséig, ezért pont most érdemes elkezdeni visszahúzni az egyre későbbre csúszott nyári lefekvést. Segítek majd mindenben, az elérhetőségünk sem változott, ez a 0630 301 2277. Addig is az Oasis következik a Wonderwall-lal.

97.7 Trio FM mellettet szól. Hétköznap kevés alvás, szombaton pedig délig ágyban. Logikusnak tűnik, hogy ezzel visszafizettük az alvástartozást, csak hogy a szervezet nem egészen így könyvel. Vizsgálatok szerint a hétvégi hosszabb alvás nem feltétlenül tudja teljesen kivédeni a rendszeresen kevés alvással járó kedvezőtlen hatásokat. Ez nem azt jelenti, hogy fáradtan tilos tovább aludnunk szombaton, inkább azt, hogy a hétvége nem varázslatos törlőgomb. Ráadásul a munkanapokon 6-kor kelünk, hétvégén pedig délig alszunk, a belső óránkat is ide-oda tologatjuk. Ezt nevezik társadalmi jetlagnek. A legjobb alap továbbra is a hétközben is elegendő, s viszonylag rendszeres alvás. Vagyis szombaton nyugodtan aludjunk tovább, csak ne erre építsük az egész heti alvás stratégiánkat. Jön egy újabb kedvenc, Ed Sheeran és az Azizám.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Nem sokára tovább folytatjuk a péntek délutánt, és lassan az iskola kezdése is ráfordulunk, bár tudom még, a hónap közepe van. Ha a nyári szünet alatt viszont az este 10-es lefekvésből évfél lett, még pont van idő arra, hogy ne augusztus utolsó estején próbáljuk egyetlen mozdulattal visszaállítani a gyerek belső óráját. 3/4-kor mutatok majd egy fokozatosabb módszert erre, most pedig Calvin Harris és Rag & Bone Man közöse következik a Lovers in the Past Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth Gyefe tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
5: Szeretnék egy városi autót.
6: Igen?
5: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
6: Igen, igen.
5: Elektromos, belefér?
6: Igen.
5: És legyen rajta napfénytető is. Légy.
6: Igen.
5: Tudsz valami jót?
7: Igen. A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leap Motor?
5: Igen.
7: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
8: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
9: Ez volt a reklám.
10: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
11: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnik irányéva. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopó réteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
12: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
11: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
12: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
11: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek, érdek, és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
12: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen a államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
11: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jász-Nagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszarun. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: 97.7 Trio FM.

97.7 Trio FM mellettet szól. Már nincs két hét az iskola kezdésig, ezért, ha a gyerek nyári napirendje jócskán elcsúszott, most érdemes elkezdeni azt visszaállítani. A 6 és 12 év közöttieknek általában 9-12, a 10 éveseknek 8-10 óra alvás ajánlott naponta. A nagy ugrás helyett jobb a fokozatosság. A lefekvést és az ébredést lehet naponta nagyjából negyed órával korábbra hozni. Reggel jöjjön fény és mozgás, este pedig egy kiszámítható levezetés. Lehetőleg ne az ágyban pörgő telefonnal. Ez fontos, a kamasz nem feltétlenül lustaságból akar később lefeküdni és tovább aludni. Serdülő korban maga a biológiai ritmus is későbbre tolódik. Most pedig jöjjön a Coldplay és az Adventure of a Lifetime.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. A második óránk végéhez értünk, ami a hosszú hétvégén a pénteki délutáni műszakot illeti. 4-től 2 olyan nyári praktikát ellenőrzünk, amelynél könnyű többet ártani, mint használni. Először kiderül, miért kéri már maga az Apple is, hogy a beázott telefont ne temessük rizsbe. Utána pedig előkerül a tavalyi naptej, megnézzük, mikor használható még, és miért nem jó ötlet egész nyáron a felforrósodó autóban tartani. Ami biztos, hogy a hírek után a The Underdog Project hozza vissza a nyarat a Summer Jam-mel 16 óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Aranydollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Ma még többfelé lehet zivatar, holnap sok napsütés lesz. Lakóházakat is orosz drón támadás ért Ukrajnában. Ausztriában rongált és lopott autókat egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ukrajna északkeleti régióit támadta éjjel az orosz hadsereg. Harkiv és Szumi megyében összesen 4 vesztették életüket, 4 megsérültek. A drónok az ipari létesítmények mellett több lakóházat is eltaláltak. Közben Kijevben gyásznapot tartanak a tegnapi légi csapások áldozatainak emlékére. A több hullámban végrehajtott támadásokban 15-en haltak meg és több tucat ember megsebesült. A megrongált épületek között volt általános iskola, óvoda és egy gyerekkórház is. Folytatták a dróntámadásokat az ukránok is. Az orosz légvédelem több mint 300 szerkezetet lőtt le, 16 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Ismét terrorista szabotázs akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk lengyel elnök arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre az északi áramlat gázvezeték felrobbantóit. Tegnap ugyanis Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozlodui erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát állítja elő, körülbelül 120 megawattal mérsékli a 2 működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Egyre több illegális bevándorlóknak kiépített titkos föld alatti alagutat fedeznek fel a fehér-orosz határ közelében lévő uniós országok. Egy héten belül már 2 járatot találtak meg a lett hatóságok. Legutóbb 30 illegális bevándorlót fogtak el a térségben. Hasonló esetek történtek Lengyelországban és Litvániában is. Az uniós határügynökség, a Frontex szerint Fehér-Oroszországnak köze lehet ahhoz, hogy szervezetten szállítanak illegális bevándorlókat az EU külső határához. Az érintett országok megerősítették határvédelmüket. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoznak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: nem csak a lejárati idő számít ugyanis, hanem az is, hogy hol töltötte a flakon az elmúlt heteket. 16 óra után Elton John és Britney Spears közös dala következik, a Hold Me Closer, én pedig Zsupaságy vagyok.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. Beleesett a telefon a vízbe? Sokak gondolata még mindig ugyanaz, ez jól beágyazódott mindenkinek a memóriájába, hogy gyorsan egy zacskó rizsbe kell tenni. Az Apple viszont kifejezetten azt írja, hogy ezt ne csináljuk. A rizs apró részecskéi felkerülhetnek a csatlakozóba és további kárt okozhatnak. Forró hajszárító és sűrített levegő sem ajánlott. Ha nedvességjelzést kapunk, húzzuk ki a kábelt, a csatlakozóval lefelé finoman ütögessük a telefont a tenyerünkhöz, majd hagyjuk száraz, jól szellőző helyen. A töltéssel várjunk addig, amíg a készülék szerint is megszáradt a csatlakozó, vagyis a nyári telefonbalesetekhez nem kell egy kiló rizs, hanem leginkább türelem. Take That következik, szóval nálunk nem kell türelmetlenkedni, már is jön a Back for Good.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. A folytatásban előkerül egy félig használt flakon, ami sok háztartásban ott maradt tavalyról, a naptej. Kiderül, elég-e megnézni rajta a lejárati dátumot, és mi történhet vele akkor, ha heteken keresztül egy felforrósodó autóban utazott velünk. Aztán átnézzük, mikor tarthatjuk meg, és mikor jobb inkább lecserélni. Addig is Dua Lipa mozgat meg bennünket, jön a Physical!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik irányéva. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszaron. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
10: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
9: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
10: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
9: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
10: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egyben biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
9: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jásznagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Trio FM. Ez a Trio FM.
1: Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM melletted szól. Van-e esetleg a fürdőszobában egy féligteli naptej tavalyról? Az a kérdés, hogy kidobjuk-e vagy használjuk-e még? Először a lejárati dátumot kell megnézni. Azoknál a fényvédőknél, amelyeken nincs lejárat feltüntetve, néhány év elteltével már nem érdemes biztosra venni a megfelelő stabilitást, de a tárolás is számít. A tartós nagy meleg gyorsíthatja a készítmény romlását, ezért a hetekig forró autóban hagyott flakon rosszabb helyzetből indul. Ha lejárt, megváltozott a színe, szaga vagy állaga, inkább cseréljük le. A tanulság pedig jövő nyára, a naptej jöhet velünk a strandra, de ne költözzön be egész szezonra a kesztyűtartóba. Joe következik, és az End of Beginning.

97.7 Trio FM melletted szól. Zárul a harmadik óránk is a mai délutáni műszakban, így a hosszú hétvégén. Bízom benne, hogy jól telik a pénteki napjuk is. 5-től először belenézünk a hűtőnkbe, és kiderül, miért pont az egyik legpraktikusabbnak látszó hely az egyik legrosszabb bizonyos élelmiszereknek. Utána pedig zenével fejezzük be a hetet, utána járunk, mi történik az agyunkban, amikor egy dal részlet újra és újra elindul a fejünkben, pedig a rádiót már rég kikapcsoltuk addig is, ami biztosan jön Éva Max dala a 17 órási friss hírek után, a Million

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma még többfelé lehet zivatar, holnap sok napsütés lesz. Terrorista szabotásnak tartja a Kreml az északi áramlat elleni robbantásokat. Összefüggő kerékpárút hálózat jön létre Győr és Budapest között. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Ismét terrorista szabotás akciónak nevezte az északi áramlat gázvezetékek elleni robbantásokat a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra reagált, hogy Donald Tusk, lengyel elnök, arra kérte Németországot, ne vonja felelősségre a gázvezeték felrobbantóit. Előző nap Horvátországban német körözés alapján vettek őrizetbe egy újabb gyanúsítottat, egy Lengyelországban élő ukrán férfit, aki a vád szerint részese volt a csővezeték elleni 2022. szeptemberi merényletnek. Bulgária is csökkenti az áramtermelést egyik atomerőművében a Duna alacsony vízállása miatt. A Kozloduji erőmű, amely az ország áramtermelésének több mint egyharmadát adja, körülbelül 120 megawattal mérsékli a két működő reaktor egyikének teljesítményét. Az elmúlt hetekben Magyarország és Románia is csökkentette a termelést az atomerőművekben a Duna alacsony vízállása miatt. Akkor kell befejezni a háborút, amikor az ország erőpozícióban van Washingtonnal szemben, jelentette ki az iráni elnök. Masoud Pezeshkian hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden szabályt megsértve iskolákat, kórházakat és az infrastruktúrákat támadta. Az iráni vezérkari főnök pusztító választ helyezett kilátásba, miután Donald Trump amerikai elnök előzőleg minden korábbinál szigorúbb szankciókkal fenyegette meg Iránt. 14. Leó pápa lesz a díszvendége a Rimini Meeting elnevezésű nemzetközi katolikus találkozónak. 44 év után ő lesz az első egyházfő, aki ellátogat az eseményre. Legutóbb II. János Pál pápa vett részt. Leó pápa szombaton találkozik a résztvevőkkel, valamint a Caritas katolikus szervezet által segített, szegényekkel, betegekkel és fogyatékossággal élőkkel. Este Rimini kikötőjében misézik. A szerdáig tartó találkozón hitéleti, politikai, gazdasági, környezetvédelmi, kulturális, művészeti előadások, kerekasztal beszélgetések és sportprogramok is lesznek. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ennek részeként egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki. A biciklisek az esztergomi Mária Valéria hídon kelhetnek majd át a Duna felett. Itthon vasárnapig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM melletted szól. Elérkeztünk a péntek délutáni műszak záró órájához. 17 óra után is érdemes lesz velünk rádiózni, hiszen bár ez az utolsó etap, a hosszú hétvégét együtt tölthetjük, illetve rengeteg érdekes és izgalmas témáról szó lesz. Először kinyitjuk a hűtőajtót és átrendezzük egy kicsit. Kiderül, miért nem feltétlenül oda érdemes tenni a tejet és a tojást, ahol a gyártó olyan szépen kialakította neki a helyet. Az óra második felében pedig egy szinte mindenkivel előforduló furcsaság jön, mitől költözik be egyetlen refrén az ember fejébe akár órákra, és tényleg ki lehet-e onnan tenni. A Maroon 5 remélem, hogy sokáig önökkel lesz, mert ez egy nagyon jó dal, hogyha dallamtapadás, akkor inkább legyen ez. A Memories-zal folytatjuk.

97.7 Trio FM melletted szól. Ha van a hűtőajtón egy tökéletesen tojás alakú rekesz, akkor nyilvánvaló, hogy odavaló a tojás. Nem feltétlenül. A hűtőajtaja minden egyes nyitással a szoba legmelegebb levegőjével találkozik, ezért ott nagyobb a hőmérséklet ingadozás, mint bejebb. A tojásnak ezért jobb helye lehet a saját dobozában egy belső polcon. A tejnek szintén jobb a hűtő hidegebb belső része, mint az ajtó. Az ajtó inkább olyan dolgoknak való, amelyek kevésbé érzékenyek a kisebb hőingadozásra. És még egy apróság, a hűtőt érdemes legfeljebb körülbelül 4 Celsius fokon tartani. Néha tehát nem az a legjobb tárolási hely, amelyik első pillantásra a legpraktikusabbnak látszik. Raven Lane következik, és a Love Me Not.

97.7 Trio FM mellettet szól. Az utolsó fél óránkhoz érkeztünk, és lehet, hogy a ma hallott rengeteg dal valamelyike még este is velünk marad, akkor is, amikor már egyáltalán nem szól a Trio FM. Legalábbis az otthonukban, mert hogy mi nem állunk meg. 3/4-kor annak járunk utána, miért tud egy refrén újra és újra elindulni a fejünkben, és van-e módszer arra, hogy megszabaduljunk egy különösen makacs dallamtapadástól. Előtte viszont Ariana Grande, Mariah Carey közös dala következik, a Yes and...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézi Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
6: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a vitézi miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a Jászságot is fogja segíteni.
5: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
6: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
5: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
6: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy a majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
5: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A Jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jásznagykunszolnak hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a Jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszarun. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótéren betételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Melletted
0: szól.
3: Rio FM.

97.7 Trio FM mellettet szól. Elindul egy refrén a fejünkben, aztán újra, és újra, és újra. Ezt a jelenséget a kutatók önkéntelen zeneik képzetnek, hétköznapiban dallamtapadásnak, vagy angolul earwormnak nevezik, és nagyon gyakori. A fülbe mászó ismétlődő dallamok különösen könnyen beragadhatnak, és már az is elég lehet hozzá, ha nemrég hallottuk az adott számot. Ha idegesít, több stratégia is működhet. Van, akinek az segít, ha végighallgatja az egész dalt, mintha az agy egybe be tudná végre fejezni a megkezdett feladatot, mások figyelemigényes tevékenységgel, vagy egy másik zenével terelik el magukat, és sokszor az is működik, ha egyszerűen nem harcolunk ellene, hanem hagyjuk elhalványulni. És hogy melyik mai dal ragad be estére? Hát azt nem tudom megjósolni, és nem is akarom, remélem csak a legjobbak, nálunk pedig csak azok szólnak. Most jöjjön a Matafix és a Big City Life. Na, mit éreznek?

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért a mai délutáni műszak a hosszú hétvégén, pénteken a Samuk névnapján. Ma megpróbáltunk hazahozni valamit a nyaralás jó hatásaiból, megnéztük, mit érdemes átgondolni a gyerekekről feltöltött vakációs fotóknál, és kiderült, hogy a hétvégi nagy alvás egyáltalán nem radírozza ki automatikusan az egész heti alvás hiányt. Rengeteg témáról beszéltünk, és nagyon örülök, hogy velem rádióztak az elmúlt néhány órában. Hétfőn ismét találkozunk a szokott időpontban, 2-től este 6-ig. Rádiózzanak továbbra is a Trio FM-mel is, legyen nagyon szép hétvégéjük. Gracie Abrams zárja a műsort a búcsúdalával, ez a That's So True, én pedig Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz, néhol zivatarokkal. Ámokfutó támadt iskolásokra Svédországban. Irányított közbeszerzésről beszél a Fidesz az állami ünnep kapcsán. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadásban. Azt továbbra sem tudni, hogy hány embert sebesített meg a támadó. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi és támadt az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A svéd média szerint több mentőautó és egy rendőrségi helikopter is érkezett a helyszínre. Őrizetbe vették annak a szlovák csoportnak a tagjait, akik megtámadtak egy indiaiakból álló társaságot Nyitrán. Egy a helyi egyetemen tanuló fiatalember úgy megsérült, hogy kórházba kellett vinni. Több politikus is élesen elítélte a történteket. A szlovák elnök Peter Pellegrini pedig azt közölte, hogy csírájában kell elfojtani a faj vagy idegen gyűlöletből fakadó erőszakot. Sajtóhírek szerint két héten belül ez már a második hasonló eset volt Nyitrán. Miniszterelnöként 1. augusztus 20-i ünnepét értékelte a kormányfő. Magyar Péter felidézte, hogy a legemlékezetesebb az volt, amikor találkozott és beszélgetett 160 a gyermekvédelemben élő fiatallal, akiket meghívtak, hogy a Karmelita teraszáról közösen nézzék meg a tűzijátékot. A miniszterelnök az ünnepi eseményeket sorolva megemlékezett egyebek mellett a tisztavatásról, a Szent Jobb körmenetről, a Tisza-szigetek találkozójáról és a budapesti karneválokról. A Fidesz szerint irányított volt az augusztus 20-i rendezvény sorozat közbeszerzése. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója szerint a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-ai ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentést tesz az ügyben a közbeszerzési hatóságnál. Csaknem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa. A járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilincs színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftver frissítés miatt hívták vissza. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Nassau megyében vészhelyzetet hirdettek, több helyen tornádó is kialakult.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ez a Trió FM Jászberényből, most pedig szemezgetünk a következő napok és hetek legfontosabb térségi programjai közül. Először Jászpénzről látogatunk, ahol augusztus 25-én kedden délelőtt 10 órától nyári bútorfestés alkotó műhely indul a Rimóci kastélyban a Szent Család téren. A foglalkozást Hutkai Tíme, a bútorfestő népi tárgyalkotó iparművész vezeti, a résztvevők megismerkedhetnek a népi bútorfestés alapjaival, az ecsetkezeléssel, a festékekkel és saját kezűre készíthetnek egy 30x30 cm-es díszített kazettát. A részvétel további feltételét megtalálják a Jászpénzaruj Petőfi Sándor Művelődési Ház Facebook oldalán. Jövő héten szombaton, augusztus 29-én újra zenével telik meg Jászberény belvárosa a második nyárzáró utcazene fesztiválon. Délután 4 órától közel 20 előadó és zenekar lép fel a város különböző pontjain. A közönség délután 4 órától hallatja többek között a jászsági cigányzenekart, a szívtiprókat, a füstös kocsma blues-t, a hetet hét duót, a PR blues kombót, színpadra lép majd a Csak egy hang, a Blues Fathers, a Big Cheese, a Retrokmánia, a Terápia, valamint a CTDZ Altenroll is. A legkisebbeket délután Zeneói várja, és különleges hangszeres fellépőkkel, akusztikus műsorokkal is találkoztatnak a belvárosban sétálók. Délután fél 5-től egészen este 8-ig szavazni is lehet a kedvenc produkciókra a Konzerveparkban lévő információs sátornál, este 8 órától pedig közös örömzenéléssel zárul majd a rendezvény.

0: Bakfork Bálint, Vivaldi és Monteverdi művei csendülnek fel, ütőhangszereken közreműködik majd Harnyos Zsolt. Két remek szeptemberi programra hívom fel figyelmüket Jászárok szállásról, ahol a hagyományőrzés és a sport szellemesei is megtalálják majd a számításaikat. Szeptember 5-én szombaton délután nyitott porta rendezvényt tartanak a Jászházban, a Széchenyi út 31 szám alatt. 14 órától helyi termékek vására nyílik, valamint sor kerül a legszebb konyhakertek helyi versenyének és a Tiszta udvar rendesház programnak az eredményhirdetésére. 15:30-tól a Rozmarin népdalkör és a Déli báb népzenei műhely lép majd színpadra, 16 órától pedig nótázás kezdődik Guba Józsival, amit kemence és hamuban sült pogácsa készítése és kóstolója kísér. A belépés ingyenes, a tájház gyűjteménye egész délután díjmentesen tekintető meg. Rossz idő esetén a programokat a Petőfi Művölődési Házban rendezik meg. Másnap szeptember 6-án vasárnap a mozgásé lesz a főszerep Jászárok szálláson. Délelőtt 10 órakor rajtól a Fut Árok Petró Géza emlékverseny. A sportolók 3300 méteres és 6600 méteres távokon indulhatnak profi, csípes időméréssel. A szervezők egyéni kategóriákban az óvodásoktól a felnőttekig minden korosztályt várnak, emellett lesz osztályok közötti verseny, kéklámpás futam, családi futás és négyfős csapatverseny is, nevezni pedig a korido.hu oldalon lehet, további részletekről pedig az esemény közösségi oldalán tájékozódhatnak. Kellemes időtöltést kívánok a programokhoz, bármelyik részesik majd a választásuk.
1: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik irányéva. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszaron. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történt. Új kötő és kopó réteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
2: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
1: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
2: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
2: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva a pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak legnagyobb problémája a működési területen van a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
1: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jásznagykunszolnak hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A világnak bölcsességvezető emberi intelligenciára van szüksége, nem pedig olyanra, amely leértékeli az emberiséget, mondta a 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő erről akkor beszélt, amikor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadta a Vatikánban. A pápa szerint a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget. Hogy a technológia segíti-e az embereket abban, hogy testvériesebbé, felelősségteljesebbé váljanak önmaguk és egymás iránt. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflotilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel, a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszol, azt mondta, hogy Erdogán diktátorként viselkedik. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A palesztin zászlókkal érkezett tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátását követelték. A palesztin párti demonstráció ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A tüntetéssel egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmust támogató demonstrációk betiltását követelték. Csak nem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa, a járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilincs színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa az ajtót. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftver frissítés miatt hívták vissza. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Túlnyomóan napos száraz idő lesz, a szél több felé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopó réteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
3: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
2: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
3: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
2: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
3: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egyben biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzanak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy a majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
2: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A Jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jász-Nagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jász-kunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a Jász-kunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszarun. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
4: Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos nyári idő lesz. Működik a víz alatti gát a Paksi erőműnél. Orosz drón csapódott egy ukrajnai bevásárlóközpontba. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jól haladnak a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Legalább 6-an meghaltak, több mint 100-an megsebesültek, amikor orosz dróntámadás ért egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A sebesültek között 11 gyerek van, 27 ember állapota súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinikusnak és aljasnak nevezte a szülővárosában történt támadást, és Oroszország felelősségre vonását sürgette. Előző nap 17 ember halt meg egy Kijev elleni légicsapásban, emiatt gyásznapot tartottak az ukrán fővárosban. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadnak. Svédországban egy férfi karddal támadott meg fiatalokat egy iskolában. Legalább 3-an megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Egy svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt, és már elítélték testisértésért. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken. 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra hívnak az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradónapot azért hirdették meg, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő vérkészlet. Összesen 20 vérellátó intézet várja az önkénteseket. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

dolog, ami megtörténhet és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Fuck that bitch.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Királyéva. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszaron. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
3: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
2: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
3: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyő járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
2: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
3: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva a pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzonak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
2: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A jászkunság napraforgó táblái az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jász-Nagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mellette. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz, néhol zivatarokkal. Ámokfutó támadt iskolásokra Svédországban. Irányított közbeszerzésről beszél a Fidesz az állami ünnep kapcsán. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadásban. Azt továbbra sem tudni, hogy hány embert sebesített meg a támadó. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi és támadt az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A svéd média szerint több mentőautó és egy rendőrségi helikopter is érkezett a helyszínre. Őrizetbe vették annak a szlovák csoportnak a tagjait, akik megtámadtak egy indiaiakból álló társaságot Nyitrán. Egy a helyi egyetemen tanuló fiatalember úgy megsérült, hogy kórházba kellett vinni. Több politikus is élesen elítélte a történteket. A szlovák elnök Peter Pellegrini pedig azt közölte, hogy csírájában kell elfojtani a faj vagy idegen gyűlöletből fakadó erőszakot. Sajtóhírek szerint két héten belül ez már a második hasonló eset volt Nyitrán. Miniszterelnöként 1. augusztus 20-i ünnepét értékelte a kormányfő. Magyar Péter felidézte, hogy a legemlékezetesebb az volt, amikor találkozott és beszélgetett 160 a gyermekvédelemben élő fiatallal, akiket meghívtak, hogy a Karmelita teraszáról közösen nézzék meg a tűzijátékot. A miniszterelnök az ünnepi eseményeket sorolva megemlékezett egyebek mellett a tisztavatásról, a Szentjobb körmenetről, a Tisza-szigetek találkozójáról és a budapesti karneválokról. A Fidesz szerint irányított volt az augusztus 20-i rendezvény sorozat közbeszerzése. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója szerint a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-ai ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentést tesz az ügyben a közbeszerzési hatóságnál. Csaknem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa. A járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilincs színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftver frissítés miatt hívták vissza. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Nassau megyében vészhelyzetet hirdettek, több helyen tornádó is kialakult.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: szerelem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
4: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
3: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
4: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járdafelújítás és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
3: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok és beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
4: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzonak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
3: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba. Mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A Jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadékmennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jásznagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország 4 legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a Jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszarun. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM. Mellette szól.

0: még megismer. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A világnak bölcsességvezette emberi intelligenciára van szüksége, nem pedig olyanra, amely leértékeli az emberiséget, mondta a 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő erről akkor beszélt, amikor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadta a Vatikánban. A pápa szerint a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget, hogy a technológia segíti-e az embereket abban, hogy testvériesebbé, felelősségteljesebbé váljanak önmaguk és egymás iránt. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflotilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel, a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszol, azt mondta, hogy Erdogán diktátorként viselkedik. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A palesztin zászlókkal érkezett tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadonbocsátását követelték. A palesztin párti demonstráció ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A tüntetéssel egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmust támogató demonstrációk betiltását követelték. Csak nem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa, a járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilény színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa az ajtót. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftver frissítés miatt hívták vissza. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbált a járművekről leszerelt fényszórókat és motorháztetőket magával vinni. Több 100 000 euró kárt okozott, és kiderült, hogy korábban Magyarországon is megbüntették lopás miatt. Túlnyomóan napos száraz idő lesz, a szél többfelé megerősödik, az ivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 18-25, napközben 25-33 fok várható. Nagy tavaink vize 24-25 fokos. A hajnali 18-25 fok után napközben 25-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

0: 97.7. Trio FM. Mellette szól.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: the world. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Az évről évre megszervezett nyári diákmunka keretében idén 49 fiatal dolgozott Jászfényszaron. A lebonyolításhoz az önkormányzat 8,5 millió forintot biztosított, amihez a járási hivatal foglalkoztatási osztálya több mint 2 millió forint támogatást nyújtott. A fiatalok sokrétű munkában vehettek részt, több turnusban, a települési karbantartási teendőkbe is bevonták őket, így részt vettek játszótér rendbetételébe, gyomtalanításba, sövényvágásba, korlátok padok helyreállításába is. Irodai tevékenységet is végeztek a polgármesteri hivatalban és a városi értéktárban. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopóréteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
2: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy a lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
1: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
2: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok is beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
2: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egybe biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzonak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy a majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak legnagyobb problémája a működési területen van a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
1: Újabb adomány érkezett a Jászberényi Szent Erzsébet kórházba, mint írták a jászsági menedzserklub tagjainak felajánlásának köszönhetően új, fertőtleníthető felületű irodai forgószékek érkeztek az intézménybe. A kényelmesebb, korszerűbb munkaeszköz hosszú távon is hozzájárul a mindennapi munkavégzéshez és a dolgozók komfortérzetéhez. A jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jásznagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos nyári idő lesz. Működik a víz alatti gát a Paksi erőműnél. Orosz drón csapódott egy ukrajnai bevásárlóközpontba. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jól haladnak a Paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Legalább 6-an meghaltak, több mint 100-an megsebesültek, amikor orosz dróntámadás ért egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A sebesültek között 11 gyerek van, 27 ember állapota súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cinikusnak és aljasnak nevezte a szülővárosában történt támadást, és Oroszország felelősségre vonását sürgette. Előző nap 17 ember halt meg egy Kijev elleni légicsapásban, emiatt gyásznapot tartottak az ukrán fővárosban. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadnak. Svédországban egy férfi karddal támadott meg fiatalokat egy iskolában. Legalább 3-an megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Egy svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt, és már elítélték testisértésért. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken. 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra hívnak az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradónapot azért hirdették meg, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő vérkészlet. Összesen 20 vérellátó intézet várja az önkénteseket. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Mellette.
2: Mellette.
1: Rio FM.

0: Kapcsoljon a hétvégi zeneturmixra, és élvezze a slágereinket akár egész éjjel.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz, néhol zivatarokkal. Ámokfutó támadt iskolásokra Svédországban. Irányított közbeszerzésről beszél a Fidesz az állami ünnep kapcsán. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Svédországban többen megsérültek egy iskolában karddal végrehajtott támadásban. Azt továbbra sem tudni, hogy hány embert sebesített meg a támadó. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi és támadt az ott tartózkodókra. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. A svéd média szerint több mentőautó és egy rendőrségi helikopter is érkezett a helyszínre. Őrizetbe vették annak a szlovák csoportnak a tagjait, akik megtámadtak egy indiaiakból álló társaságot Nyitrán. Egy a helyi egyetemen tanuló fiatalember úgy megsérült, hogy kórházba kellett vinni. Több politikus is élesen elítélte a történteket. A szlovák elnök Peter Pellegrini pedig azt közölte, hogy csírájában kell elfojtani a faj vagy idegen gyűlöletből a fakadó erőszakot. Sajtóhírek szerint két héten belül ez már a második hasonló eset volt Nyitrán. Miniszterelnöként 1. augusztus 20-i ünnepét értékelte a kormányfő. Magyar Péter felidézte, hogy a legemlékezetesebb az volt, amikor találkozott és beszélgetett 160 a gyermekvédelemben élő fiatallal, akiket meghívtak, hogy a Karmelita teraszáról közösen nézzék meg a tűzijátékot. A miniszterelnök az ünnepi eseményeket sorolva megemlékezett egyebek mellett a tisztavatásról, a Szentjobb körmenetről, a Tisza-szigetek találkozójáról és a budapesti karneválokról. A Fidesz szerint irányított volt az augusztus 20-i rendezvény sorozat közbeszerzése. Az ellenzéki párt országgyűlési frakciója szerint a Hard Rock Kft. Már akkor elkezdte szervezni az augusztus 20-ai ünnepséget, amikor még az eredeti szerződést a kormányzat fel sem mondta. A frakció közérdekű bejelentést tesz az ügyben a közbeszerzési hatóságnál. Csaknem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa. A járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilincs színe túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftver frissítés miatt hívták vissza. Csónakokkal mentették ki autósok tucatjait a heves esőzés miatt elárasztott utakról az amerikai New Jersey államban. Jersey City városában csaknem 70 járművében rekedt embert helyeztek biztonságba. A vihar New York környékén is komoly károkat és áramkimaradásokat okozott. Nassau megyében vészhelyzetet hirdettek, több helyen tornádó is kialakult.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: melletted szól.
1: Fény, az élet kékegén veled, élet képregényben élek én. A
2: tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz.
1: Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen.
2: Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát,
1: ha túlszűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból élek.

hétvégi zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a hétvégi zeneturmixal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: vagy valahonnan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Napos nyári idő lesz. Működik a víz alatti gát a paksi erőműnél. Orosz drón csapódott egy ukrajnai bevásárlóközpontba. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jól haladnak a paksi atomerőmű működése érdekében végzett munkálatok. Az elsüllyesztett bárkákat ki lehet vonni a Dunából, és a kövek szórását segíthetik majd, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a két part felől épülő kövekből kialakított fenékküszöb már a bárkáknál is jobban visszaduzzasztja a folyót. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, hogy vasárnap éjféltől ütemezetten visszakapcsolják a jelenleg nem működő blokkokat, és a jövő hét végére ismét teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Legalább 6-an meghaltak, több mint 100-an megsebesültek, amikor orosz dróntámadás ért egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A sebesültek között 11 gyerek van, 27 ember állapota súlyos. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök cinikusnak és aljasnak nevezte a szülővárosában történt támadást, és Oroszország felelősségre vonását sürgette. Előző nap 17 ember halt meg egy Kijev elleni légicsapásban, emiatt gyásznapot tartottak az ukrán fővárosban. Közben Ukrajna szintén fokozta az Oroszország elleni támadásait, kőolajipari létesítményeket és logisztikai infrastruktúrákat támadnak. Svédországban egy férfi karddal támadott meg fiatalokat egy iskolában. Legalább 3-an megsérültek, 2 tizenéves súlyosan. A merénylőt lábon lőtték és őrizetbe vették. A Stockholmtól északnyugatra fekvő településen egy középiskolába ment be a férfi. Elővigyázatosságból kiürítették a környező iskolákat is. Egy svéd napilap úgy tudja, hogy a gyanúsított egy 18 éves fiatal férfi, aki korábban az iskolába járt, és már elítélték testisértésért. A rendőrség most azt vizsgálja, hogy az elkövető kapcsolatba hozható-e egy erőszakot népszerűsítő TikTok fiókkal. A mentők több mint 200 alkalommal nyújtottak segítséget a fővárosi ünnepi rendezvényeken. 67 beteget kellett kórházba vinni. A felerősödött szél miatt senki nem sérült meg, közölte az országos mentőszolgálat. A fővárosi tűzijáték idején a Duna két partján összesen 56 helyre települtek ki. Véradásra hívnak az ünnepi hosszú hétvégén. A szombati országos véradónapot azért hirdették meg, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő vérkészlet. Összesen 20 vérellátó intézet várja az önkénteseket. A legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az országos vérellátó szolgálat azt kéri, hogy az a véradó, aki egészségesnek érzi magát és teheti, szánjon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek, a pontos nyitvatartás és az időpontfoglalás részletei a vérellátó honlapján találhatók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Tudtam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: gyermult az élet.
1: Kezdjetek el élni. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: csatát én nyertem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A világnak bölcsességvezető emberi intelligenciára van szüksége, nem pedig olyanra, amely leértékeli az emberiséget, mondta a 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő erről akkor beszélt, amikor a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának tagjait fogadta a Vatikánban. A pápa szerint a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget. Hogy a technológia segíti-e az embereket abban, hogy testvériesebbé, felelősségteljesebbé váljanak önmaguk és egymás iránt. Törökország nemzetközi elfogató parancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen, jelentette be a török igazságügyi miniszter. Benjamin Netanyahu és további 34 ember ellen azért indult büntetőeljárás, mert Izrael korábban nemzetközi vizeken feltartóztatta a Gázába tartó segélyflotilla aktivistáit. Az izraeli-török kapcsolatok jelentősen megromlottak a gázai konfliktus kezdete óta. Ankara már 2024 májusában leállította kereskedelmét Izraellel, a gázai humanitárius tragédiára hivatkozva. Izrael külügyminisztere erre válaszol, azt mondta, hogy Erdogán diktátorként viselkedik. Palesztin párti szolidaritási tüntetést tartottak a budapesti Fővám téren. A palesztin zászlókkal érkezett tüntetők szabadságot követeltek Palesztinának, és valódi békét szorgalmaztak a Közel-Keleten. Emellett palesztin foglyok szabadon bocsátását követelték. A palesztin párti demonstráció ellen korábban a Mazsihisz és Karácsony Gergely főpolgármester is szót emelt. A tüntetéssel egy időben ellentüntetést tartottak a Dohány utcai zsinagóga előtt. A résztvevők a terrorizmust támogató demonstrációk betiltását követelték. Csak nem 6 millió autót hív vissza a Tesla Kínában. Ilyen mértékű intézkedésre korábban még nem volt példa, a járművek fele kínai gyártású. Az autók több mint felénél az a probléma, hogy a kilincszíne túlságosan hasonlít a belső tér színéhez, ami nehezítheti, hogy a bajba került utas hirtelen megtalálja és kinyissa az ajtót. A kilincsek színes matricákat kapnak, ütközéskor pedig a jövőben automatikusan leengednek az ablakok. A többi járművet szoftver frissítés miatt hívták vissza. Több osztrák tartományban legalább 60 autót tört fel vagy rongált meg egy magyar férfi. A rendőrök hetek óta nyomoztak utána, végül a napokban egy alsó-ausztriai településen tetten érték és őrizetbe vették. A 49 éves férfi éppen egy autókereskedésből próbálkozott.